pusztaságot. Egy kietlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét, s rossz.

utolsó hónapon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más, csak mi erős, szilárd, mint a szikla.

Hovan Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Hovan Isten meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak postorozzon.

szenved és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.

egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét s rossz. Legyen rendet ébolyult káoszból, szolgálj és adj minden nap.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,